0: sema rose form ya mavi kwebuka.
1: Matela?
2: Rose form?
3: Na matela?
2: Eco form?
3: Akatulira yubuoteri.
1: Tuko na tutu komande, tutu dimension.
0: A matela waba me na bagore.
3: Bata kwetu matela agro air detaye kwa bei raisi.
1: Nunua akonde gute matela. Nous disposons de matela VIP, rose form HD de qualité supérieure.
3: Matela!